kakra nyina anyefo so so bon so bon so nya sase no na tina hewa mu no atoko afra nya nkopon onyame okasa obi nkasa bie no bi asfia na dana so sabre